jembe plok. Nyo mamo jaju, nyo mamo baju. Try mi palaman. Kaya la kare aljan. Nyo modu baji.